megvalósította a kezdeményezést, mondván, hogy a jövő generációjának és a rászoruló fiatalok tanítatásának segítése kiemelten fontos, hiszen a kollégista diák számára ez akár a mindennapos ebéd biztosítását is jelentheti. Csuvarszky Róbert képviselő jelezte, hogy rendkívül nehéz feladat lesz a hiány visszaszorítása néhány hónap alatt, de az októberi testületi ülésre olyan javaslatokkal készülnek, amelyek hatékonyan a lakosokat legkevésbé terhelve segítik a költségvetés egyensúlyának helyreállítását. Szokatlan esetekből nem volt hiány a hétvégén Békés vármegyében, ahol a rendőri ellenőrzések során egymás után három olyan sofőr is lebukott, akiknek semmi keresnivalójuk nem lett volna a volán mögött. Szeghalmon péntek éjszaka egy olyan autót állítottak meg a hatóságok, amelyben a férfi tulajdonos úgy engedte át a vezetést nő ismerősének, hogy időközben mindketten vezetési eltiltás alatt álltak. A rendőrség mindkettőjük ellen büntető eljárást indított. Orosházán szombaton délután egy 50 éves sofőrt igazoltattak a Lóránffy utcában, aki jogosítvány nélkül ült autóban, ráadásul a gyanú szerint ittas is volt. Az egyenruhások őrizetbe vették, így az engedély nélküli vezetés miatt akár már 3 hónapon belül bíróság elé is állíthatják, emellett pedig ittas vezetés miatt eljárás indult ellene. Békésen szintén az alkohol pecsételte meg egy autós sorsát pénteken a Szent Pál soron. A pozitív légalkohol mérés miatt a sofőr útja azonnal véget ért, a rendőrök pedig a jogosítványát is elvették. A három eset közös nevezője, hogy a hatósági intézkedés után egyik sofőr sem folytathatta úgy az útját, ahogy azt eredetileg tervezte.

0: Fiatalos energia és lenyűgöző kreativitás töltötte meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szentgyörgyi Albert Technikum auláját, ahol hétfőn megnyílt a Garabonciás Napok egyik legmeghatározó programja, a középiskolások fotó, rajz és kézműves alkotásainak kiállítása. Az intézmény már 34. alkalommal ad otthont a tárlatnak. Novák Attila képzőművész, vizuálpedagógus kiemelte, hogy a professzionális technikai háttérnek köszönhetően a város szinte összes középiskolájából érkező fiatal méltó környezetben mutathatja meg tehetségét. Az idei felhozatal kivételesen sok színűre sikerült. A diákok 6 kategóriában egyedi és alkalmazott grafika, festészet, divattervezés, fotó, valamint animáció területén pályázhattak, a mozgóképeket pedig exkluzív élményként a helyszínen is megtekinthette a közönség. A rangos mezőnyt Gyarmati Gabriella művészettörténész, Bai Miklós Zoltán performer, képzőművész és Boldog Gusztáv fotóművész értékelte. Gyarmati Gabriella rávilágított, hogy a diákok technikai nyitottsága és felkészítő tanárok modern szemlélete révén számos olyan érett alkotás született, amely egy művészeti egyetemi tárlaton is megállná a helyét. Sikor Tamásné az iskola igazgatója köszönetét fejezte ki a szervezőknek, amiért valódi galériát varázsoltak a központi térből. Az esemény fényét egy látványos divat bemutató is emelte, ahol az intézmény divat, jelmez és díszlet tervező szakos tanulói mutatkoztak be. A kiállítás kategóriánkénti díjátadással vette kezdetét, és a hét folyamán végig látogatható a Szegye aulájában, bizonyítva a Békés Csabai fiatalok kifogyhatatlan kreativitását. Különleges évfordulót ünnepelt a napokban a békési Darvas házaspár. Darvas Mihály és felesége 72 éve mondták ki egymásnak a boldogító igent, kapcsolatukat pedig már egy közös életműként emlegetik a helyiek. Az eseményről Kálmán Tibor békés polgármestere számolt be közösségi oldalán. A polgármester nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy személyesen is együtt ünnepelhetett a párral. A 96 éves Mihály bácsi egykori pék még 93 éves felesége kosárfonóként dolgozott. A polgármester megfogalmazása szerint mindkét hivatás bölcsességet hordoz a hosszú házasságuk számára. A pékmesterség a forró helyzetek türelmes viselését, még a kosárfonás a szálok biztos kézzel történő igazgatását és a formák tartását tanította meg számukra. Kálmán Tibor kiemelte, hogy a 72 év alatt voltak könnyebb és nehezebb időszakok, de a legfontosabbat mindig megtartották, mégpedig egymást. Az analóg eljárásokat és kísérletező fotóművészetet állítja fókuszba az az Alföldi Fotószalon kiállítás, amely hétfő délután nyílt meg a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A tárlat egyben a Békés Csabai Fotófesztivál záró eseménye is. A kiállítást Varga Anna, a Kulturális Központ igazgatója, Nagy István fotóművész és Imre György fotográfus oktató a fesztivál főszervezője nyitotta meg. Nagy István elmondta, hogy a 46 éves múltra visszatekintő rendezvény sorozat tavalyi szentesi anyagának legkülönlegesebb darabjait hozták el Békés Csabára. A tárlat különlegesség, hogy a művészek nem digitális nyomatokat, hanem kizárólag eredeti, archaikus technikákkal készült egyedi képeket mutatnak be. A látogatók olyan régi eljárásokkal találkozhattak, mint a cianotípia vagy a kollotípia. A szentesi művész kiemelte, hogy mivel minden alkotásból csak egyetlen eredeti példány létezik, Magyarországon ma már mindössze 2-3 olyan kiállítás van, ahol ilyen munkákat láthat a közönség. Imre György hangsúlyozta, hogy a tárlat méltó lezárása a több mint egy hónapig tartó rendezvény sorozatnak. Mint elmondta, az eddigi legnagyobb szabású fesztiválon 13 kiállításon csak nem 500 képet mutattak be, a látogatók száma pedig elérte az ezres nagyságrendet, országszerte felkeltve az érdeklődők figyelmét. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.

0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
2: Évtizedes munkát ismertek el a Békéscsabai Városházán. Elkezdődött a 25. Békési Népi Építészeti Tanácskozás. Újabb orosházi betörések miatt tartóztattak le a többszörös visszaeső gádorosi férfit. Közel 600 diák futott a Békéscsabai második liget futáson. Már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át a Békéscsabai közgyűlés elismerése kitüntetéseket a csütörtöki testületi ülés kezdetén. Ezúttal két olyan szakember munkáját ismerték el, akik évtizedeken át szolgálták a várost és a helyi közösséget. A díjat idén Vicián György nyugállományú tűzoltó alezredes vehette át, aki 35 éven keresztül dolgozott a Békéscsabai tűzoltóságon, és 2012-től vezette a hivatásos tűzoltó parancsnokságot. A kitüntetett elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, különösen azért, mert az nem a szakmától, hanem a civil közösség képviselőitől érkezett. Hozzátette, hogy a siker nem egyéni teljesítmény, ahhoz elengedhetetlen volt a békéscsabai tűzoltókból álló csapat folyamatos támogatása is. Ugyancsak a közgyűlés elismerésében részesült dr. Forján Mihályné Mede Éva, aki több mint 4 évtizede foglalkozik bölcsödéskorú gyerekekkel, 1993 óta vezeti a Jaminai Miva bölcsödét. A díjazott kifejtette, hogy megtiszteltetésként éli meg az elismerést, amely több mint fél évszázados pályafutását koronázza meg. Kiemelte, hogy mindig hivatásaként szerette a munkáját, a sikeres évtizedek hátterében pedig a támogató családja, valamint a mellette álló elkötelezett kollégák. A népi építészet polgáriasodása áll az idén 25. alkalommal megrendezett Békési Népi Építészeti Tanácskozás központjában. A Békésvárosi Művelődési Központban csütörtökön indult háromnapos szakmai találkozón az épített örökség megőrzéséről és a hagyományok modernizációjáról tanácskoznak a szakemberek. A rendezvény megnyitóján Kálmán Tibor békés polgármestere hangsúlyozta, hogy a várossá válás és a szakmai együttműködések története szorosan összefonódott az elmúlt évtizedek és bízik a közös munka folytatásában. Dr. Rákóczi Attila, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a népi építészetben egyszerre jelenik meg a múlt, a jelen és a jövő. Hozzátette, az épített örökség a több évszázados tudás révén teszi egyedivé és felismerhetővé a mai településeket. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelmi felelős államtitkár rámutatott, hogy a hagyományos kultúrák kutatásában is kiemelt szerepe van a polgáriasodás hatásainak vizsgálatára. Az államtitkár szerint a néprajztudományban a 70-es, 80-as években indult új fejezet igazi fordulatot hozott a hazai örökségvédelemben. A tanácskozás pénteken és szombaton tudományos előadásokkal, szakmai fórummal, valamint a környékbeli népi építészeti emlékek megtekintésével folytatódik. Kétnapos szakmai rendezvény kezdődött Békéscsabán a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének szervezésében. Az Adj esélyt előítéleteken túl elnevezésű program központjában a látássérültek támogatási lehetőségei és a társadalmi előítéletek leküzdés áll. Bokor Józsefné Kata, az egyesület irodavezetője a megnyitón elmondta, szervezetük elsődleges feladata az érdekképviselet, ezért tartják kiemelten fontosnak a szakemberek és az érintettek közötti kapcsolatépítés. Hozzátette, a meghívott előadók nem csak hasznos tanácsokkal, hanem konkrét támpontokkal is segítik a látássérültek mindennapjait. A rendezvényen Kalmár Péter, a Debreceni Látássérültek Általános Iskolája és Gimnáziuma intézményvezetője ismertette munkájukat. Kiemelte, hogy az idei tanévtől a látássérült gyerekek mellett már épértelmű, egyéb sajátos nevelési igényű tanulókat is fogadnak. Az igazgató hangsúlyozta, hogy 2018 óta működő gimnáziumi tagozatokon eddig minden diák sikeresen érettségizett, és többségük a felső oktatásban folytatta tanulmányait. Kifejtette, hogy a szabad választás lehetőségét kívánják biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik a többségi iskolákban nem tudnak megfelelően érvényesülni. A konferencián előadó gyógypedagógus rámutatott, a befogadó társadalom nem alakul ki magától, az integráció a legfőbb eszköz ahhoz, hogy a gyerekek már korán megtanuljanak együtt létezni sajátos nevelési igényű társaikkal. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Békéscsabai Egyesület a most elindított kezdeményezést a jövőben is folytatni kívánja.

0: ismét teljes létszámmal 17 taggal működik a Békéscsabai közgyűlés, miután a csütörtöki testületi ülésen esküdtett Tatár Gergő, a 7-es számú egyéni választókerület új önkormányzati képviselője. A körzetben júliusban tartottak időközi választást lemondás után. A négy jelölt közül a szavazatok 51%-át megszerző Pátria Békéscsaba színeiben induló és a Tisza párt által támogatott Tatár Gergő aratott győzelmet. A megbízó levél átvételekor az új képviselő hangsúlyozta, élni kíván a kapott lehetőséggel, és a békéscsabaiak érdekeit szeretné a lehető legjobban szolgálni. Csütörtökön a városvezető előtt az eskü okmány aláírásával hivatalosan is elkötelezte magát Békéscsaba fejlődésének előmozdítása és a feladatai felelősség teljes ellátása mellett. Sorozatos orosházi betörések és lopások miatt elrendelték a 64 éves gádorosi férfi letartóztatását. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra küldte Rács mögé a többszörös visszaeső gyanúsítottat. A Békés megyei főügyészség tájékoztatása szerint a korábban is többször büntetett férfi idén januárban szabadult a börtönből, de ezután szinte azonnal újabb bűncselekményeket követett el. Július elején ablakbetöréses módszerével hatolt be egy orosházi családi házba, ahonnan műszaki cikkeket, háztartási gépeket és egyéb tárgyakat vitt el 125 ezer forint értékben, miközben 52 ezer forintos rongálási kárt is okozott. Augusztus végén egy másik házból 30 ezer forintot érő mobil klímát lopott el. A rendőrök szeptember elején hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, ám 3 nappal később újra lopni indult. A kerítést megrongálva jutott be egy ingatlan udvarára, és a tornácról 3 hosszabbítót vitt el. Az orosházi járási ügyészség a szökés elrejtőzés veszélye, valamint a nyilvánvaló bűnismétlés kockázata miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását, amivel a bíróság teljes mértékben egyetértett. Idén már 2. alkalommal csatlakozott az Európai Sport Héthez a Békéscsabai Atlétikai Klub, amely ehhez kapcsolódóan rendezte meg a 2. liget futást. Az eseményen a résztvevők több turnusban teljesítették a jelképes 2026 méteres távot. A szervezők közel 600 tanulót vártak, főleg általános iskolás felsősöket és szakképzésben tanulót középiskolásokat. Az eseményen nem a helyezések, hanem a részvétel és a mozgás öröme volt a legfontosabb. Lázár Ámos, a Czvak József Technikum tanuló azt mondta, nagyon szeret futni, és a sportot kiváló eszköznek tartja az egészség megőrzésére, valamint az élettartam növelésre. Az atlétikai klub hagyományteremtő céllal hívta életre a rendezvényt, ahol a diákok mellett a testnevelő tanárok is találkozhattak. A futamokat az iskolák órarendjéhez igazítva több rajtban bonyolították le. Szabóné Csendes Ildikó, a Békéscsabai Atlétikai Klub ügyvezetője kiemelte, az Európai Diáksport hetéhez csatlakozva szeretnének lehetőséget biztosítani a diákoknak arra, hogy szervezett körülmények között teljesítsék a 2026 méteres távot. A rendezvény célja a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása volt. A célba érkezést követően minden résztvevőt egy műzli szelettel jutalmaztak a szervezők.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

Te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elálljon engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Ozdi, a másik Zsadányi. Az Ozdi a köcsén, a jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy húsz.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Difference.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Lipták Mihály, kétszeres testépítő világbajnok, aki mesél a karrierjének kezdetéről, részletesen beavat minket, hogyan készült fel a júliusi világbajnokságra, milyen volt a mezőny, és milyen tervei vannak a jövőre nézve. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Vendégem Lipták Mihály, Békés Csabai testépítő. Üdvözöllek Mihály a stúdióban.
2: Szia Anett, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
1: Mihály nevét valószínűleg már elég sokan hallották, még azok is, akik nem követik aktívan a helyi sport eseményeket, hiszen Mihály nemrég kétszeres világbajnok testépítő címet szerzett meg, hiszen nemrég volt Szlovéniában egy bajnokság, így zsebelte be az újabb aranyérmet, és két ezüstérmet is hazahozott. Erről mindenféleképpen szeretnék beszélni, utólag is gratulálok neked a sikerekhez.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Mielőtt azonban rátérnénk erre a bajnokságra, menjünk egy nagyon picit vissza az időkben, a karrierednek a korai időszakában. Ha jól tudom, te a 80-as években kezdted el, akkor ismerkedtél meg a testépítés világával, itt Békés Csabán. Tinédzserként kezdted el ezt a pályát. Picit mesélj arról, hogy milyen volt a korai időszak.
2: Igen, ez így van. Hát az előző interjú alkalmával erről már hosszasan beszéltem, de mindig szívesen beszélek erről a korszakomról, mert ez az úgynevezett hőskor volt akkoriban. Ugye nekünk itt 18 éves srácokról lévén szó, és nagyon kezdetleges volt még ez az egész testépítés dolog, nem csak Békés Csabán, hanem az egész országban. Úgyhogy nekem ez egy nagyon, nagyon kedves korszak volt, ez a 80-as évek és 90-es évek, ha ezt nézzük. Sokat beszéltem már róla, valószínűleg, hogyha ezt hallották már a kedves hallgatók máshol is, de így mivel megkérdezted, akkor szívesen beszélek róla pár mondatot újra. Hát igazából ez tényleg úgy volt, hogy a 80-as évek közepén kezdődött nekem úgymond a testépítői pályafutásom, amikor a Pakuca Józsinak a termében elkezdhettem edzeni. 18 évesen nem is nagyon engedtek be akkoriban oda ilyen fiatal srácokat, mint én. Csak a Józsi meglátta bennem azt, hogy én nagyon eltökélt vagyok ebben a dologban, és nagyon szeretném elkezdeni ezt a sportot. És akkor úgy megengedték nekem meg két másik barátomnak, hogy ilyen fiatal srácként bemehessünk az edzőterembe, és edzhessünk az akkori 30-40 éves korosztálya. És akkor ott úgymond megtűrtek minket ott, a szó jó értelmében véve megtűrtek minket ott, és ott indult nekem így ez a pályafutás.
1: Hogyha egy kicsit így visszatekintesz, ugye, tehát már több évtized, szerinted mi az, amiben így alapjában változott ez a közösség? Milyen személyes tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
2: Hát én szerintem elsősorban, és ezt jó értelemben mondom, változott maga az edzőtermi légkör. Tehát akkoriban ez egy nagyon kezdetleges dolog volt a 80-as években. Összetákolt gépekkel tudtunk csak dolgozni, ilyen rozsdás csillekerekekből összetákolt súlyokkal tudtunk edzeni csak. Tehát ahhoz képest a mostani edzőtermek, azok nagyon csillivili termek ezekhez képest. Úgyhogy elsősorban ezt ragadnám ki, hogy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedekben maga a testépítő termeknek a felszereltsége. Tehát a géppark, az úgynevezett géppark, az nagyon komolyat változott, teljesen professzionális gépeken lehet most már edzeni a legújabb edzőtermekben, tehát óriási változáson mentek keresztül a termek, és ez nagyon jó dolog, mert nyilván minél jobbak a gépek, annál jobban és annál eredményesebben lehet edzeni, és annál eredményesebben tudjuk építeni az izmainkat. Tehát ez elsősorban ez, ami nagyon jó. A másik pedig az, hogy maga a közösség is, akik elkezdtek járni, ugye annak idején ez egy nagyon kicsi közösség volt. Nem is nagyon láttak ebbe bele az emberek, hogy ez miféle sportág, mit kell ott csinálni igazából, vagy hogy kell ezt elkezdeni, ezt az egész dolgot. Tehát ezt nem is nagyon tudták, és az évtizedek alatt rengeteg szakirodalom, folyóirat, újság, ugye a tévén keresztül mindenhol lehet most már informálódni ezzel kapcsolatban, és óriási ugrott előre ez a dolog is, és éppen ezért maga a testépítő társaság is most már sokkal szélesebb lett. Ami azt jelenti, hogy a 15 éves korosztálytól akár a 60-65 éves korosztályig is most már megtalálhatóak az emberek, akár nőkről, akár férfiakról legyen szó az edzőtermekben. És ez is egy nagyon jó dolog, mert ugye sportról lévén szó, tehát nagyon fontos, hogy az ember sportoljon valamit. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. Kint vagyunk a szabadban, vagy bent vagyunk így edzőteremben. A lényeg az, hogy szakítsunk időt magunknak minden nap legalább egy félórás, de inkább egy órás testmozgásra. Most az, hogy az hol történik, az edzőteremben, vagy kint a szabadban, az teljesen mindegy. Tehát ez a társaság is nagyon széles.

ahogy mondtad, hogy most már voltak folyóiratok, cikkek is a sportággal kapcsolatban. Egy rövid szünet után folytatódik a beszélgetés, ahol Lipták Mihály kétszeres testépítő világbajnok elmeséli pontosan mikor és kinek a hatására vágott bele a versenyzésbe, és hogyan néz ki számára a bajnokságokat megelőző hónapok.

0: Start Rádió.
1: Mikor jött el neked az a pont, amikor elkezdtél rendszeresen versenyezni? Tehát mikor volt az, amikor azt mondtad, hogy én szeretném megmérettetni magamat?
2: Hát ez úgy történt, hogy igazából én hobbista voltam világéletemben ebben a dologban, bár ott értem le az életemet, ezt mondhatjuk most már 35 év távlatában, az edző

0: vettem le az életemet, tehát én rendszeresen jártam az edzőterembe, de mint hobbista vettem részt ebbe a dologba, mert én úgy gondoltam, hogy én nem vagyok olyan szinten, és nem is juthatok el olyan szintre, hogy én azon gondolkozzak, hogy én esetleg részt vehetnék akár egy országos testépítő bajnokságon is. Tehát én mondhatom nyugodtan azt, hogy én kisítő voltam magammal szemben ezzel kapcsolatosan. Mindaddig, amíg Süli Józsi barátom, aki gyulai származású kiváló sportember, többszörös testépítő és powerlifting világbajnok. Ő sugallatára kezdtem el én, úgymond, ezt a sportágat úgy elkezdeni tudatosan edzeni, hogy ő meglátta bennem azt a dolgot, amit kell ahhoz, hogy valaki versenyző lehessen. Tehát én kisütő voltam, úgy gondoltam, hogy én nem vagyok odavaló. És aztán találkoztam vele itt az ő edzőtermében, ami itt a legnagyobb edzőterem most Békés Csabán, és ő meglátta bennem ezt a dolgot, és ezért kezdtem el aztán azzal foglalkozni gondolatban, hogy esetleg akkor lenne ott keresni valom. És felkészültünk egy versenyre, annó még 2016-ban, és elmentünk a versenyre, és azonnal aranyérmes lettem. És akkor kezdtem el úgy hinni abban a dologban, hogy nekem lehet keresni valóm a versenyzés világában. Én magamtól maradtam volna a mai napig csak egy hobbista gyúrós. És ezt azért mondom, hogy ezt a Süli Józsi barátomnak, mesteremnek nagyon köszönöm, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, és hálás vagyok neki azért, amiért ő elindított engem ezen az úton 2016-ban, és én azóta versenyzek. Igazából elmondhatom azt, hogy valóban itt volt a helyem, és kár, hogy nem kezdtük el hamarabb ezt a versenyzést, mert ebben a rövid időszakban is elértem mindent. Tehát kétszeres világbajnok vagyok, mára már háromszoros Európa bajnok, abszolút bajnok, kétszeres abszolút bajnok vagyok, megvan a profi kártyám is, már megszereztem az IBFF-től a profi kártyámat is, és 8 szövetségnek a dobogós versenyzője vagyok, tehát 8 szövetségben is. Úgyhogy igazából ebben a rövid időszakban mindent elértem, amit csak lehetett, amit mások 15-20 év alatt se biztos, hogy elérnek. Tehát igazából itt most már nekem inkább azon volt a hangsúly, hogy kár, hogy nem kezdtük el hamarabb, vagy hogy nem találkoztam össze például a Józsi barátommal hamarabb, és akkor ki tudja, hogy hol tartanék már igazából. De én ne értsétek félre, tehát én nagyon örülök ennek a dolognak is, hogy ez így történt, mert minden, azt szokták mondani, hogy mindennek akkor jön meg az ideje, tehát akkor van ott az ideje, amikor megjött az ideje. Nekem ez így adódott, hogy én nekem ezt 2016-ban kellett elkezdenem. Ezt a dolgot előtte szépen építkeztem a magam erejéből, és a 30 év alatt így szépen fel tudtam építkezni egy olyan szintre, hogy utána aztán elindulhatunk a versenyzői szférában. Tehát igazából én így is boldog vagyok, hogyha ennek most kellett elérkeznie, akkor ez most érkezett el. De inkább utóbb, mint soha.
1: Hát még szerencse, hogy egyébként akkor kipróbáltad magad, mert akkor most nem lennél kétszeres világbajnok ebben a sportágban. Térjünk akkor egy kicsit rá a szlovéniai bajnokságra, ez nemrég történt július elején. Meséld el azt, hogy hogyan néz ki egyáltalán az, hogy megtudod, hogy lesz egy ilyen világbajnokság, elhatározod, hogy te felkészülsz rá. Ez pontosan mikor, hogyan zajlik, milyen neked a rutinod, az étkezési szokásod ilyenkor, tehát mindenre kíváncsi vagyok, mert szerintem ez borzasztó nagy felkészülést igényel, jól gondolom?
0: Így van, ez így igaz, ahogy mondod. Hát azt tudni kell, hogy minden évben ugye van egy tavaszi és egy őszi forduló, amelyre föl lehet készülni a versenyzőknek, ezt mindenki egyénileg dönti el, hogy ő most a tavaszi verseny sorozatra szeretne felkészülni, vagy jobban tetszik neki az őszi, tehát attól függ, hogy ugye ő neki az, hogy tud felkészülni rá, ugye a szabadideje, a család mellett, stb. A munkahely mellett. És akkor eleve ezt először választod, kiválasztod azt, hogy most vagy a tavaszira szeretné menni, vagy az őszi bajnokságokra. Ha ez megvan, akkor utána megnézed, hogy milyen bajnokságok vannak kiírva, vannak-e kvalifikációs versenyek, amivel be tudsz jutni ugye az Európa, illetve a világbajnoki bajnokságokra, és akkor szépen megnézed, ott már ki vannak írva ilyenkor a dátumok, és akkor szépen össze tudod magadnak rakni az úgynevezett naptáradat, hogy melyik versenyeken szeretnél részt venni, és onnantól kezdve kitűzöd a dátumot, a felkészülési dátumodnak az első napját, és onnantól kezdve szépen elkezdesz felkészülni. Nálam ez úgy néz ki egyébként, hogy egy 4 hónapos időszak a felkészülési időm, nagyon szigorú diéta mellett, nagyon szigorú edzéstér mellett, és utána egy 2 hónapos versenyidőszakról beszélünk, tehát összesen 6 hónap az az időszak, amit ez felölel, a versenyzési időszak felkészüléssel együtt. És tehát így indulsz neki, egy nagyon tudományos étrend van a háttérben összepakolva, nagyon tudományos edzéstervel, tehát mondhatom úgy, hogy ez egy tudatos edzés, tudatos étrend kombináció, ami nélkül nem tudsz felkészülni megfelelően, mert ma már egyre több versenyző van minden kategóriában, egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó. Most már egyre jobbak a versenyzők, akár a nőkről, akár a férfiakról beszélhetünk, és hát ugye mivel mindenki egyre jobb, ezért ugye nekünk is arra kell törekedni, hogy mi legyünk a legjobbak. Tehát nagyon komoly, nagyon tudatos, nagyon kemény, nagyon kitartó, nagyon alázatos munka van a háttérben, pszichésen is, és tehát mentálisan és fizikálisan is. Ez, hogyha egységesen nincs meg ez a dolog, akkor nem tudunk felkészülni megfelelően a bajnokságokra, mert biztos, hogy nem jutunk dobogó közelbe.
2: Milyen volt a mezőny a bajnokságon, és mi az a feltétel, aminélkül nagyon nehéz lett volna felkészülni a megmérettetésre? Mindezek kiderülnek a Lipták Mihállyal folytatott beszélgetésünkből, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: rejection.
1: Sokat zene.
2: Sokat zene. És még több.
3: Start Rádió.
4: Térjünk rá akkor magára a bajnokságra pontosan. Milyen volt a mezőny? Milyennek látod a többi versenyzőt?
5: Hát azt tudni kell, hogy az Európa-bajnokságokon és a világbajnokságokon ott ugye már népes mezőny gyűlik össze mindenféle kategóriában. Elmondhatom egyébként, hogy évről évre a Masters kategória, amiben én vagyok, tehát a Masters 40 pluszosok és a Masters 50 pluszos korosztálynál egyre többen vannak. Tehát annyira erős lett a mezőny, hogy vetekszik az Európa-bajnokságokon és a világbajnokságokon. Van olyan VB, ahol vetekszik az open kategóriával, olyan sokan vagyunk, tehát 15-20 főre is földagadhat kategóriánként az embereknek a létszáma. Tehát ez ami megfigyelhető folyamat most az utóbbi években, hogy a Masters kategóriák, tehát ami korosztályos, az egyre erősebb. Tehát most is itt a szlovéniai VB-n nagyon komoly létszám volt a Masters 40 pluszos és 50 pluszos kategóriában is, de ugyanúgy a magassági kategóriákban is, tehát az alacsony kategóriában, a magas kategóriában, ahol én indultam, illetve a súlycsoportos kategóriában, nehéz súlyban, ahol én indultam, meg az alacsony súlyúaknál is rengetegen voltak, tehát több mint 20 versenyző. Tehát az nagyon komoly dolog, mert ott azt gondoljunk bele, hogy kategóriánként, mikor fölmegy a színpadra 15-20 versenyző, és szinte mindenki egyformán, mindenki nagyon jó, ott aztán tehát nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy valaki dobogós helyezést érjen el. Tehát egy EB-n, meg egy VB-n azért azt szoktuk mondani, hogy ott nem is a top 3 az, ami kiemelkedő, hanem aki már a top 6-ba, tehát aki már a top 6-ba bekerül, az már egy nagyon gyönyörű eredménynek mondható. Egy Európa-bajnokságon, meg egy világbajnokságon. Hát ugye nem beszélve arról, hogyha valaki ugye dobogós helyet tud megcsípni, és bronzérmet viszel haza, vagy ezüstöt, vagy akár te leszel a világbajnok, tehát az már aztán a habatortán, és ne tovább jönnek az egész dolognak, és óriási boldogság. De azért meg kell küzdeni. Tehát ezt nem adják ingyen. Ezt mindig szoktam mondani mindenkinek, hogy irdatlan munka van mögötte, irdatlan fizikai munka, amit az edzőteremben töltünk el. Tehát ezt úgy lehet értelmezni, hogy szerintem akkor energiát fektetünk ebbe a 6 hónap alatt, hogy komplett lakóparkokat építünk föl ezzel az energiával. Tehát annyi súlyt mozgatunk meg a 6 hónap alatt. Irdatlan munka van mögötte. Ezt azok az emberek tudják, akik ugye ott vannak közöttünk hobbistaként az edzőteremben, és látják azt a küzdelmet, amit mi belepakolunk ebbe. Tehát nagyon-nagyon komoly fizikai munka van benne. És hát ugye igazából ez a szépsége ennek az egésznek, hogy mivel nem adják ingyen ezt sem, mint semmi mást az életben, egy világbajnoki címet se adnak ingyen, ezért óriási dolog, amikor megnyered, és olyankor jössz rá arra, hogy nem számít az a 6 hónap szenvedés, amit beleraktál abba az iszonyatos edzésbe, nem számít semmi, mert ott abban a pillanatban, amikor kimondják a világbajnokságon, hogy te vagy a VB bajnok abban a kategóriában, akkor az a pillanat az mindent megér. És az a visszaigazolása annak, hogy amit te belefektettél munkát a 6 hónap alatt, annak igenis, hogy megvan a gyümölcse. És ez egy óriási dolog. És itt nem csak a testépítésről beszélhetek, hanem beszélhetek a világ bármely sportágáról, akár az egyéni sportokról, akár a csapatsportokról. Tehát akik azok a versenyzők, akik részt vesznek ilyen Európa és világbajnokságokon, azok tudják ezt a dolgot, hogy ez mivel jár. Mindenki, kivétel nélkül.
4: És azért gondolom, hogy ilyenkor, például a felkészülési időben nagyon sokat jelent az, hogyha mások támogatnak téged. Gondolom neked is megvan ez a kis erős közösséged magad körül, aki azért támogat téged.
5: Igen, hát elsősorban én a családot emelem ki mindig, mert én azt szoktam mondani, hogy mentálisan akkor vagy a legerősebb, hogyha egy nagyon erős család van a háttérben, akik támogatnak téged. Hát itt ugye ez, gondolok, ugye itt mindenki a legközelebbi hozzátartozójára, nekem is, én gondolok itt a páromra, ugye, és a kisfiamra. kicsit szélesebben ugye a szüleimre és a testvéreimre, tágabb értelemben pedig az ismerősükre, a nagyon közeli jó barátokra, tehát stb. Így mondhatom ezt a dolgot. Tehát akinek mentálisan nincs meg ez a támogatottsága, annak kétszer annyira meg kell dolgozni ebben a 6 hónapban, a felkészülési időszakban. Tehát én észre szoktam menni azt, hogy azok a versenyzők, akik úgy készülnek föl, hogy nincs meg vagy a kellő családi háttér, ahonnan merítheti a mentális erőt maga a versenyző, azok a versenyzők nem jutnak el komoly szintekre. Hiába készülnek föl, mert ez egy egész embert kér, ez a felkészülési időszak, mind mentálisan, mind fizikálisan. És elsősorban én ezért emelem ki mindig a családi hátteret. Ha erős a családi háttér, az egy óriási löket a versenyzőnek, és ugye nem beszélve utána ugye az anyagi támogatottságról, ugye akik szponzorként állnak a háttérben, mert ugye egyedül ezt én se tudnám finanszírozni saját pénztárcából, mert hatalmas pénz kell hozzá, sajnos, elég drága sportág, de ma már mindegyik az, én szerintem a felkészülés mindenféle sportágban hatalmas pénzeket emészt föl, úgyhogy én is nagyon köszönöm a támogatóimnak, nagyon köszönöm Süli Józsi mesteremnek és barátomnak, hogy ott áll mindig mellettem a felkészülési időben, és vele kezdtem el, ő indított el ezen az úton, a versenyzés útján, úgyhogy nagyon hálás vagyok a Józsi barátomnak ezért. Óriási hálával tartozom, és ott áll mögöttem mindig végig, figyeli a felkészülésemet, ott vannak ugye a szponzoraim, akiket említettem, és hát tágabb értelemben mindenki, aki ugye nyomon követ engem, akár az újságokból, vagy így a rádióban, vagy a Facebookon, amikor kiírom a bajnokságokon, hogy szerepeltem, és azonnal gratulálnak nekem, meg megyek az utcán, és ott is mindenki gratulál. Tehát ez egy nagyon jó érzés, és ez egy visszaigazolása annak, hogy amit csinálok, úgy gondolom, hogy azt jól csinálom, és hogy van értelme, mert másokat is motiválok ezzel. Az edzőteremben is ezt észreveszem, és mondják is a srácok, hogy belőlem merítenek energiát, mert látják, hogyha én a nagy öreg, ugye 55 évesen, ha én ilyen magasságokat tudok, ilyen magasságokba tudok eljutni még a mai napig is, úgyhogy mellette két munkahelyen van, gyermeket nevelek, akkor ez óriási motivációt tud adni a többieknek is. Tehát ez így egységesen, ez az egész mindenféle dolog, amiről most beszéltem, ahogy ez közre fogja ezt a felkészülési időszakot, ez mind-mind szükséges ahhoz, hogy te erős legyél mindvégig ebben a 6 hónapban a kemény diéta alatt, és hogy el tud végezni mindig az edzést, és mindig ott legyél, és mindig topon legyél, és próbálj maximumot belevinni az edzésekbe, hogyha elérkezik a versenyidőszak, akkor a minél jobb oldaladat tud megmutatni.
4: Nem sokára folytatjuk Lipták Mihállyal a beszélgetésünket, aki elmeséli, milyen szempontok alapján pontoztak a világbajnokság zsűri tagjai, sőt még egy olyan témát is érintettünk, amiről Mihály most beszélt először. Tartsanak velünk a szünet után is!

0: Sport Rádió.
1: Egyébként te, amikor kimentél a versenyre, milyen volt a te hozzáállásod? Tehát, hogy azért volt benned egy remény, hogy szép eredményt fogsz elérni, vagy egyáltalán te mi suhant át ilyenkor a fejedbe, amikor kimész egy ilyen versenyre?
2: Én nekem minden egyes versenynél igazából én úgy vagyok vele, hogy alapvetően nyugodt vagyok abból a szempontból, hogy én tudom magamról, hogy amit nekem bele kellett tennem, tehát ami rajtam múlt, ami csak rajtam múlt, én azt megtettem, mindig meg szoktam tenni. Az összes többi dolog az olyan, hogy az jön. Annak nem tudsz mit csinálni, de azért tudok nyugodt maradni, mert ami rám tartozik ebből a dologból a felkészülési időszakban, és amit nekem kell megtennem, és amit nekem kell letenni az asztalra, azt én megcsinálom. És akkor úgy vagyok vele, hogy utána rábízom magam az isteni gondviselésre, és lesz, ami lesz. Nyilván persze minden versenyző reménykedik a minél jobb eredményekben. Én mindig szerény vagyok ebben a dologban, és mindig úgy indulok neki a versenyeknek, hogy én nekem már az is óriási dolog, hogy egyáltalán felállhatok a színpadra, és ott lehetek a versenyzők között magán a versenyen. Tehát az is egy óriási dolog idáig eljutni. Nem, hogy még utána ugye úgy szerepeljen az ember, hogy ott a minél magasabb eredményeket el tudjuk érni, és haza tudjuk hozni. Tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy ha már eljutok eleve egy Európa-bajnokságnál, vagy egy világbajnokságnál arra a szintre, hogy én fölállhatok a színpadra a többi versenyzővel együtt, megmérettetni magam, már az egy óriási dolog odáig eljutni. Én úgy gondolom. És aztán utána, mivel én beletettem mindent, amit lehetett, én utána rábízom magam úgymond a sorsra. Én mindig úgy vagyok vele, hogy a sorsnak mindig vissza kell igazolnia azt a dolgot, amennyit te beleraksz, annyit kell, hogy visszakapjál igazából. Én úgy gondolom.
1: Rábízod magad a sorsra, de azért vannak zsűrik is a versenyen, és nyilván nem látsz bele a fejükbe, de szerinted mi volt az, amit ők értékeltek mondjuk a te gyakorlatodban? Mi volt az, ami miatt te megszerezted mondjuk az aranyérmet?
2: Hát ez igazából úgy néz ki, hogy ott kötelező pózok, úgynevezett kötelező pózokat kell bemutatni, és ezeket pontozzák a bírók. Tehát be kell mutatni az izomzatot, amit felépítettél és beszárítottál, azt meg kell tudni mutatni. Úgy, hogy ugye ők mondják, hogy melyik pózt vett föl, és ezekkel a kötelező pózok alapján egy pontozási rendszer van, ami meghatározza majd, hogy te hanyadik leszel, de itt nézik még mellette, hogy mennyire tudtál beszáradni, nézik azt is, hogy mennyire vagy szimmetrikus, milyen szépen tudtad kidolgozni magad, milyen az összkép, a struktúra, az úgynevezett testi struktúrád, ugye, hogy az hogy néz ki összességében, alacsony vagy magas vagy, ugye hosszúak a végtagjaid, vagy rövidek, ezek is számítanak nagyon. És hát ugye, amit mondtál, hogy mivel bírákról van szó, emberekről, ezért ugye van egy úgynevezett szubjektív megítélés is, ami a legnehezebb ebben a dologban, a pontozás szempontjából, mert ugye ez a szubjektív dolog, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy te nem vagy szimpatikus az egyik bírónak valami miatt, és akkor valószínűleg lehet, hogy te vagy a jobb, de nem neked fogja odaadni azt az egy pontot, ami azon múlik, hogy most világbajnok leszel, vagy csak az ezüstérem lesz a tiéd. Tehát ez a legnehezebb dolog az egészben, mert a kötelező pózok alapján, amiket meg kell csinálnod, az a könnyebbik pontozás, ugye? De ez a szubjektív tényező, mivel emberekről van szó, ez tudja elvinni mindig azt az egy-két pontot, ami meghatározza neked, hogy te leszel most a világbajnok, vagy az ezüstérmes, vagy a bronzérmes. Tehát ez sajnos, ez amit nem tudunk kiküszöbölni, és mindaddig, amíg bírák fognak pontozni, addig ezt nem is fogjuk tudni kiküszöbölni sajnos ezt az úgynevezett szubjektív pontozást, ami szinte a leglényegesebb, mert ugye az első, második, harmadik helyezetnél ott nagyon-nagyon kicsi a különbség már a versenyzők között. Tehát ott eldönteni az, hogy valóban tényleg kinek ítéljük oda azt az egy pontot, na ez az a szubjektív megítélés, ami, ami a bírákon múlik, és az már nem rajtad múlik, mert te beletettél mindent, megcsináltál mindent, úgy étkeztél, és úgy edzettél, ahogy kellett, de ott, hogyha nem te fogod megkapni azt a plusz egy pontot, ami azon múlik, hogy te leszel a világbajnok, vagy az ezüstérmes, akkor nem tudsz neki mit tenni. Tehát el kell tudni fogadni ezt a dolgot sajnos. Tehát ez így áll össze, ez a pontozási rendszer. Sajnos a szubjektív megítélés az, ami nagyon tényező ebben a dologban már a végén. Mivel minden versenyző nagyon jó már, aki fönn van a színpadon, nagyon nehéz eldönteni, hogy ki az első, másik, harmadik, és akkor jönnek be ezek a szubjektív dolgok, hogy kinek ki a szimpatikus, vagy ennek valami miatt ez most jobb, vagy nem tudom, a nemzetisége, hogy ez honnan jött, vagy nem tudom, hogy mi alapján megy, de ezek döntenek utána már, ezek az apró nüanszok.
1: Muszáj feltegyek egy nagyon-nagyon fontos kérdést. Ugye lehet látni, hogy akik ilyen versenyekre mennek, azok ilyen barnító krémeket használnak, beolajozzák magukat. Erre a felkészülés, ez hogyan zajlik egyáltalán? Tehát, hogy ott kell állni mondjuk egy órán keresztül. Tehát, hogy ezek a barnító krémek, ugye lehet látni, hogy kihozzák ki nagyon szépen az izmokat. Nyilván így látja a zsűri is a pózoknál, hogy hogyan. Ez hogy néz ki ez a felkészülés? Ez mindig is érdekel, és szerintem a hallgatókat is.
2: Igen, köszönöm ezt a kérdést, ezt nem is nagyon tették föl még eddig. Igazából azt kell tudni erről a balnításról, hogy ez régen, egy olyan 10-15 év táblatára visszamenőleg, valóban mindenki saját maga barnította magát, ami azt eredményezte, hogy fölment 10 versenyző a színpadra, és 11-féle barna árnyalatban voltak ott a versenyzők, és ugye ez nem volt túl jó, mert ugye van, aki szebben be volt barnítva, vagy szebben be tudták kenni, valaki kevésbé, akkor az már nem nézett ki olyan jól, ugye nagyon kitűnt a többi közül, és ez ugye azt eredményezte, ez a nagyon megosztott ilyen-olyan barnaságok, ez azt eredményezte, hogy ezt egységesítették az utóbbi időben, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy cég van jelen, Magyarországról beszélek most, tehát egyetlen egy cég, de ez ugyanígy lett megcsinálva külföldön is azóta már, tehát egyetlen egy barnító cég van jelen a versenyeken, mindig ugyanaz a cég, és ők jönnek a hazai versenyekre, és ez úgy néz ki, hogy vannak hölgyek, akik szó szerint úgy fújnak le minket, mint az autókat, ugye az új autókat, ugye a festékkel, festékszóró pisztolya, beállsz eléjük, egy kis gatyába, és szépen körbefújnak téged, neked csak forogni kell, és akkor ő szépen a szórópisztolya úgymond bebarnít. Ezek egy nagyon jó minőségű, bőrbarát fejlesztések, nagyon gyorsan szárad, és nagyon jól fed, ami azt jelenti, hogy még a verseny után is még egy olyan 2-3 hétig még nagyon szép barna marad az ember. Hát nyilván, ahogy fürdünk napi szinten, ilyen faktorokat, úgynevezett faktorokat ugye mosunk le magunkról, de nagyon sokáig, tehát egy jó 3 hétig megőrzi a barnaságát, mert annyira beszívódik a bőrbe, de mondom, ezek teljesen bőrbarát, tehát úgy lettek kifejlesztve, hogy teljesen bőrbarát, nagyon jó illatuk van, tehát erre is odafigyeltek, hogy nagyon jó illatuk legyen ezeknek a festékeknek, és bőrbarát, azonnal felszívódik, és mindenki, ami a lényeg, hogy mindenki egységesen barna, tehát mindenki ugyanolyan barna, nem az egyik világos barna, másik sötét barna, a harmadik meg zöld, vagy mit tudom én, hanem így nincs diszkrimináció, ugye, tehát mindenki egységes színű a színpadon, tehát ezzel most már nem kell foglalkozni, tehát ezt azért egységesítették, hogy a hölgyek ugye lefestenek mindenkit szépen egymás után, attól függ, hogy ugye meg kell nézni a programot, ki mikor következik, ugye amikor elkezdődik a versenyprogram, az aznapi bajnokságok, és az alapján van ugye sorrendbe állítva mindenki, és úgy megyünk szépen egymás után a barnítóba. És akkor ott egy olyan 6-8 hölgy, fiatal hölgy dolgozik, és egyszerre tudnak ott 6-8 embert szépen lefújni. És ez így néz ki ez a dolog. Úgyhogy utána azonnal megszáradsz, egy 10 perc múlva, és utána szalonképes vagy, úgymond, és mehetsz föl a színpadra versenyezni.
1: Mindig érdekelt engem, hogy ezt hogyan, tehát ez egyénileg csinálják, hogy akkor ez is ilyen egységes módon, de akkor egységes
2: igen,
1: módon.
2: Igen, most már egységes, igen.
1: Ugye a rövid évek alatt nagyon szép eredményeket értél, ahogy te is mondtad. Tervezel-e egy háromszoros világbajnoki címet is?
2: Hát nem tudom, igen. Ez is egy jó kérdés. Igazából számos tényezője van, mint amit említettem is egy ilyen felkészülésnek. Nem tudom, hogyha igazából megkapnám a szponzorátságot újra jövő évben, akkor valószínűleg jövő év tavaszát azt újra megcsinálnám. De nem feltétlenül azért, hogy világbajnok legyek, hanem én mindig azt szoktam mondani, hogy én elő a sport szeretete miatt csinálom elsősorban, a versenyzést is. Tehát nem azért kezdtem el az elején se, amikor még nem tudtuk, hogy mi lesz ebből, nem azért indultam el, hogy most akkor én mit tudom én, milyen bajnok legyek, hanem eleve a sport, ennek a sportnak a szeretete miatt indultam el, és úgy voltam vele, hogyha én megteszem, amit kell, amit mond a Józsi mester, hogy én mit csináljak, és hogy rakjuk össze magamat, akkor mivel én ott megteszek mindent, akkor úgy voltam vele, hogy utána akkor valószínű, hogy ennek lesz eredménye is. Tehát igazából én nem feltétlenül azért mentem el, hogy nyerjek, hanem a sport szeretete miatt. Aztán persze nyilván az, hogy nyertem is, az habatortán, és ennek nagyon-nagyon örülök, és óriási boldogságot ad nekem, hogy ilyen magasságokig el tudtam jutni. Hihetetlen.
1: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőre nézve is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is nagyon szépen köszönöm neked, és a hallgatóknak is, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok.

0: Sport Rádió.
1: Magazin műsorunk vendége Lipták Mihály, kétszeres testépítő világbajnok volt. A teljes beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum hivatalos weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Új korszakot hozhat a politikusok vagyonának ellenőrzésében az a társadalmi egyeztetésre bocsátott törvényjavaslat, amely kötelező vagyonosodási vizsgálatot írna elő az adóhatóság számára. A szabályozás értelmében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a jövőben nem csak a vagyonnyilatkozatokat vetné össze a valósággal, hanem azt is részletesen vizsgálná, hogy az országgyűlési képviselők, miniszterek és más magasrangú tisztségviselők vagyongyarapodása összhangban áll-e az igazolható legális jövedelmeikkel. A kötelező kockázat elemzés emellett a hozzátartozókra és az elmúlt 5 évben távozott tisztségviselőkre is kiterjedhet. Állatvédő aktivisták tüntettek a Gyermei ZRT 55. születésnapi gyárlátogatásán a ketreces tojástermelés ellen. A vállalat válaszul bejelentette, hogy a következő beruházásait már mélyalmos technológiára alapozza, így 2027 második felétől a friss tojásaik közel 30%-a alternatív tartásból származik majd. Bár az Európai Unió tervezett állatjóléti szabályai a ketreces tartás fokozatos kivezetését célozzák, egy felmérés szerint a hazai vásárlók 57%-a továbbra sem hajlandó többet fizetni a magasabb állatjóléti körülményekből származó termékekért. Október 1-től ismét a megye a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése az országgyűlés döntése értelmében, megszüntetve a vármegye elnevezést. A jogszabályváltozáshoz igazodva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területi szerveinek neve is módosul, a vármegyei adóigazgatóságok helyébe a megyei adó- és vámigazgatóságok lépnek, az adóhatóság a hivatali ügyintézésben az elektronikus és papíralapú dokumentumokban egységesen december 1-től tér át az új elnevezésre. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 6 óra is elmúlt, már szeptember 30. napjára ébredhettünk, úgyhogy szerintem bátran kijelenthetjük, hogy ez 2026. szeptemberének utolsó szerdai reggele. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok hasznos információkkal, és mindjárt köszöntjük a mai névnaposokat is.
1: Sok a szere? Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió, jó reggelt kívánok! Ma szeptember 30-a van a Jeromosok, a névnaposok. Rajtuk kívül a Becsék, a Felíciák, a Honóriák, a Honóriuszok, az Őrsök, a Viktorok, de a Zsófiák is köszönthetők ezen a napon.
1: Reggeli Start!

0: reggelt, a Start Rádiót hallgatja. Szeptember 30-a van a Jeromosok névnapja, és ne csak rájuk, a születésnaposokra is gondoljunk, akik egy napon születtek, Szent Györgyi gróf Hugonnai Vilma szülésznővel, az első magyar orvosnővel. Ezen a napon született Benedek Elek író, újságíró, mesemondó. Ifjabb William Wrigley, a rágógumi király. Szabolcska Mihály költő, akadémikus.
1: Sok a szere, és még több.
2: Start Rádió.

Ez a Start Rádió, mi sok zenét, és most még többet játszunk. Percek kérdése, és 7 óra lesz. Egyre többen indulnak neki majd a reggeli csúcsforgalomnak. Gyerekkel még egy kört sokszor mennek ilyenkor az emberkék a suli irányába, és még onnan a munkahelyre, szóval lehet azért arra készülni, hogy többen lesznek szépen lassacskán az utakon. Mondjuk a híreket hamarosan, aztán pedig sok zene, és még több a Starton. Sokat nem, sokat nem.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Őrizetbe vették Hankó Balást hétfő este Budapesten, miután az országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát. A volt kulturális és innovációs miniszter a Nemzeti Adó és Vámhivatal épületében tett vallomást, ahonnan gyanúsítotti kihallgatásra Kecskemétre szállították. Az ügyészség a Nemzeti Kulturális Alap működésével kapcsolatos hűtlen kezelés gyanúja miatt kezdeményezte a fideszes képviselő mentelmi jogának kikérését. Több mint 3 milliárd forint értékben foglalt le vagyonelemeket a hatóság a Volán busz ügy egyik gyanúsítottjánál, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok ingatlan, gépkocsit és egyéb vagyontárgyakat vettek zár alá a 4,5 hónapja tartó eljárásban. A büntető ügynek jelenleg 6 gyanúsítottja van, köztük a hétfőn őrizetbe vett Sesták Miklós volt miniszter, ketten pedig jelenleg is letartóztatásban vannak. Csődbűnt egy gyanújával tett feljelentést a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál az állami felszámoló által megbízott igazságügyi szakértő a korábban az egyiptomi vasúti projektben érintett 3 társaság ügyében. A vizsgálat megállapította, hogy a Gazmávag International Kft. A Magyar Vagon Dunakeszi Kft. És a Gazmávag Invest Zrt. Esetében a tulajdonosok 2022 és 24 között több 10 millió eurós nagyságrendben vettek fel osztalékot, miközben a cégek pénzügyi helyzete ezt nem tette volna lehetővé. Az OTP Bank megkezdte az orosz piaci stratégiájának felülvizsgálatát, és az év végéig döntést hozhat az országból való esetleges teljes kivonulásról. A pénzintézet a lépést az Oroszországból származó osztalékok hazahozatalának nehézségeivel, valamint a balti államokban lévő stratégiai érdekeltségeivel indokolta. A döntés meghozatalánál a bankcsoport a hosszú távú részvényesi érték maximalizálását és a nemzetközi terjeszkedési stratégiájának sikerét tartja szem előtt.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Itt Uray Zsámult, jó reggelt kívánok a hét középső munkanapján, ez bizony a Start Rádió. Ébredjünk együtt ma is hasznos információkkal és rengeteg jó zenével.

0: Stort Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
2: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
2: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte.
0: Start Rádió.

0: Itt a Startrádió. Képzeljék el, a második helyre lépett elő Lionel Messi a szabadrúgásból eredményes labdarúgók örök ranglistáján. Az argentin játékosnak ez volt pályafutása 75. szabadrúgás gólja, mellyel megelőzte a 74 találatig jutó Brazíliáért.
1: Sokat nem?
2: Sokat
1: nem. És még több.
2: És még több.
3: Startrádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Ma száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, a déli szelet élénk lökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 27 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start. Music Latte.
0: Finoman ébreszt.
5: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tálat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reggel is tart. Music latte.
0: Finoman ébreszt.
4: Start.

0: reggelt kívánok a Start Rádióval. Szeptember 30-a van, a helyi önkormányzatok napja Magyarországon. Ezt kereken 2000 óta ünnepeljük. Aztán ezen a napon 1901-ben Franciaországban kötelezővé tették a rendszámtáblát minden járművön, amely képes elérni a 30 km/h sebességet. Aztán tudjuk jól, hogy ugye ez így világszerte megtörtént. Aztán ezen a napon 1946-ban a Nürnbergi perben 22 náci vezetőt bűnösnek találtak. Ennek is ma van az évfordulója. De szerencsére pozitívabb kötődésű dolgokról is tudok beszámolni, hiszen 1960-ban ezen a napon mutatták be először a Flintstones-t, vagy a Frédi és Bénit, az első fűműsoridőben sugárzott rajzfilmet. Sok a szeres.
1: És még több. Start Rádió. Start Rádió.

Hamarosan 8 óra lesz. Jó reggelt, jó ébredezést és lassacskán jó munkát kívánok mindenkinek. Hasznos információkkal folytatjuk majd a következő órában is, hozok olyan tippeket, amelyek a mindennapi életünkhöz hozzájárulnak, úgyhogy mindenképp érdemes velem rádiózni.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: 8 óra után járunk, jó reggelt, jó rádiózást, ez a Start Rádió, kitartást a dolgozóknak, ha pedig már megdolgozunk a pénzért, hogyan bánjunk vele rendesen? Na, erről beszélgetünk hamarosan.

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Mehringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene?
1: Sport Rádió.
0: És még több.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió. A pénzügyi tudatosság alapja a költségvetés készítése, hiszen csak akkor tudjuk kontrollálni a pénzünket, ha pontosan tudjuk, ugye mire megy el. Minden hónap elején fel kellene osztani a bevételeinket kategóriákra, lakhatás, étkezés, közlekedés, stb. Használhatunk digitális költségfigyelő alkalmazást, de egy egyszerű táblázat is megteszi. A lényeg az, hogy tudjuk, mire mennyit költünk, és ne költsünk többet, mint amennyit megengedhetünk magunknak. Már az is sokat számít, ha csak 2-3 hónapig követjük a kiadásainkat, megdöbbentő felismerésekhez vezethet. És egyébként a saját tapasztalat is igazolja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szeret. És még több.
3: Start Rádió.

0: Ez itt a Start Rádió sok zenével és természetesen most még többel. A pénzügyi tudatosságról beszélgetünk ebben a 60 percben. Azt mondják a szakik, hogy egy váratlan kiadás, autójavítás, orvosi költség vagy éppen munkanélkülivé válás könnyen romba döntheti az anyagi egyensúlyt. Ezért fontos, hogy legyen vésztartalékunk, vagyis olyan pénzügyi tartalékunk, amihez csak sürgős esetben nyúlunk hozzá. Ideális esetben ez 3-6 havi alapkiadás fedezése lenne a cél. Nyilván sokaknak ez elsőre soknak tűnik, megoldhatatlannak, már az is valami, ha elkezdjük havi pár ezer forint félretételével a dolgot. Egy automatikus átutalás a fizetés napján segíthet, hogy úgymond észrevétlenül nőjön az összeg. Egy kis tartalék már önmagában is biztonságérzetet ad, és csökkenti a pénzügyi stresszt.
1: Sokat nem? Sokat
2: nem.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió, pillanatokon belül 9 óra lesz. Én mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Együtt rádiózhatunk holnap is, hiszen reggel 6 órától érkezem majd.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: és még több a Start Rádión indul a Napilaz, a következő két órában együtt rádiózhatunk a mikrofonnál. Bürgés Dávid, hozok hasznos infókat és jó zenéket, hogy vidáman teljen a mai délelőtt is, rádiózzunk együtt.
1: Napilaza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
5: Mici kell, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
4: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Hoztam néhány érdekességet a mai napi események közül. Például 2000-ben megtartották először éppen a mai napon az helyi önkormányzatok napját Magyarországon, illetve Székelyföldön megszületett Benedek Elek író, újságíró, mesemondó 1859-ben éppen ezen a napon, illetve ifjabb William Wrigley, a rágógumi király, ő is születését ünnepli a mai napon, évfordulóját ünnepeljük, 1861-ben látta meg a napvilágot, most pedig visszaadalokhoz.
1: Start Rádió. Hú, de

0: Rádió.
1: Itt a Start Rádión, ez a napilaza. Az első óránk már el is telt, de a következő 60 percben is itt van még sok zene, ami a vidám perceket hozza majd el a munkaidő közben is. Rádiózunk együtt a mikrofonnál, Bürgés Dávid. Yeah!

0: sok zene és még több a Start Rádión, ez már a Napilazza második órája, folytatódik a műsor ebben a 60 percben is rengeteg pörgős jó zenével. Nem sokára ránézünk a következő napok időjárására is, jelenleg is egy picit fronterheltebb az időjárásunk, szóval érdemes így venni az akadályokat ma.
1: Napilazza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszól. Nézzünk rá egy kicsit az egészségmegőrzés jegyében néhány dologra. Érdemes a vitaminpótlásról gondoskodni az őszi napokon, ugyanis ilyenkor sokkal könnyebben meghűl az ember. Egy picit rétegesebben öltözködjünk a nap első felében, délutánra pedig úgy öltözködjünk, hogy tervezzünk vele, hogy lekerülhet akár egy-egy réteg, tehát tényleg a réteges öltözködés lehet ezekben az időszakokban a legjobb. Érdemes így készülni. Most pedig vissza a legjobb dolog.
1: Sok a zene, és még több.

0: Ez a Napilaza, sok zene és még több a Start Rádión. A végéhez ért a műsor. Köszönöm szépen, hogy ma is együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt. További jó rádiózást kívánok, és lassan jó étvágyat az ebédhez. Találkozunk holnap is.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 30-a szerda, déli 12 óra van. Biztonságos közlekedésre nevelik az óvodásokat az új Kressz-Ovi programban. Szerda estig várják a száraz kolbászokat a Csabai Kolbász Fesztivál versenyére. Megújult tanműhelyeket adtak át a BSC Kemény Kábor technikumában. Főpróba hetihez érkezett a Valahol Európában. Már is mondom a részleteket. Különleges élményprogram segítségével tanulhatják meg a biztonságos közlekedés alapjait a békéscsabai óvodások. A Csaba Park csarnokában megrendezett Kressz-Ovi kezdeményezésen a kisgyerekek elméletben és gyakorlatban elektromos kisautók volánja mögött sajátíthatják el a szabályos, gyalogos és autós közlekedés alapjait. A békéscsabai önkormányzat fenntartásában működő óvodákban számos képességfejlesztő program érhető el, ezek sorába illeszkedik a legújabb kezdeményezés. Varga Tamás alpolgármester mutatott, hogy az Ovi Kressz élményszerűen közvetíti a gyerekek számára a tudatos közlekedés alapismereteit. Hozzátette, hogy a pedagógusok egy komplex programot alakítottak ki, amelyben a gyerekek először a közlekedési táblákkal kapcsolatos kérdésekre válaszolnak, majd mindezt az imitált valóságban is kipróbálhatják. A projekt ötlete idén évelején fogalmazódott meg, amikor Alexa Mihály a Csaba Park ügyvezetője átvette az irányítást és felmérte a technikai eszközparkot. Ekkor döntöttek úgy, hogy a meglévő 9 elektromos autót hasznosítva egy Kressz oktatóval karöltve dolgozzák ki a tanulási folyamatot, élménnyel ötvöző oktatási koncepciót. A próba verzió sikere után a programot az önkormányzat támogatásával kiterjesztették, így a tervek szerint a város összes óvodája részt vehet benne. Andó Tibor oktató kifejezetten az óvodások életkorához igazított szemléletformáló tananyagot állított össze. Kiemelte, hogy a közlekedési morál javítása miatt nem lehet elég korán kezdeni a nevelést, hiszen a gyerekek gyalogosként rollerrel vagy kerékpárral már a forgalom részei. Hangsúlyozta azt is, bízik benne, hogy a gyerekek a megszerzett tudással otthon a szüleiket is óvatosabb vezetésre intik. Mikja Ildikó, a Mackó Kuckó óvoda óvónője beszámolt arról, hogy a kicsik rendkívül élvezik a foglalkozásokat, amelyek jól kiegészítik a mindennapi óvodai ismereteket. Rámutatott, hogy ebben az életkorban a mintakövetésnek óriási szerepe van, és a szülők, valamint pedagógusok jó példája hatékonyan segíti a szabálykövető magatartás kialakulását. Közeledik a határidő a Csabai Kolbász Fesztivál hagyományos kolbász versenyére. A megmérettetésre szánt száraz kolbászokat szeptember 30-áig, vagyis ma estig lehet leadni a Csabai rendezvénypajtában. A versenyre művagy természetes bélbe töltött egy egész szál száraz kolbásszal lehet jelentkezni. Várják a húsüzemek, magánszemélyek, valamint a saját fogyasztásra vagy árusításra kolbászt készítők jelentkezését. A felajánlott mintákat személyesen lehet átadni ma 18 óráig Békéscsabán, a Gyulai út 62/1 szám alatt található rendezvénypajtában. A beadott kolbászok az átvételkor egyedi sorszámot kapnak, amelyet a zsűrizés előtt a szervezők lecserélnek a teljes objektivitás érdekében. A minősítést egy szakmai zsűri végzi október 1-én a szabványok és hagyományos házi szokások figyelembevételével. A megmérettetésen az első 10 helyezett részesül díjazásban, emellett külön díjat is kiosztanak. A nyerteseket e-mailben értesítik a szervezők, a díjakat pedig október 22-én a 29. Csabai Kolbász Fesztivál ünnepélyes megnyitóján adják át a Mokri Sámuel sátor színpadán. További információt a megadott fesztiválos telefonszámon lehet kérni.

0: Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikuma. Ünnepélyes keretek között adták át a megújult tanműhelyt. A fejlesztések nem csak korszerűbb környezetet teremtenek, hanem új lehetőségeket is kínálnak a jövő szakembereinek. Az elmúlt két tanévben jelentős fejlesztésen ment keresztül az iskola gyakorlati képzési infrastruktúrája. A megújult műhelyekben a gépjármű mechatronikai, az alternatív járműhajtási, valamint a honvédelmi ágazat tanulói szerezhettek modern ismereteket. Malatyészki Péter igazgató köszönetet mondott a felújításokban közreműködőknek, kiemelve a munkatársak türelmét, amellyel biztosították, hogy az oktatás a munkálatok alatt is folyamatos maradjon. A korszerűsítés nem csak a műhelyeket érintette, megújult az iskola sportpályája, fejlesztették az informatikai termeket, és az Erasmus Plus program révén a nemzetközi kapcsolatok is bővülnek. Mucsi Balázs, a centrum főigazgatója hangsúlyozta, hogy az intézmény a piacképes tudás mellett nagy hangsúlyt fektet a zöld szemléletre és az elektromobilitásra. Az idei tanévben az iskola bekapcsolódott a honvédelmi drónprogramba is, ahol a diákok a drónok szerelésével és a kapcsolódó műszaki ismeretekkel is megismerkedhetnek. Bodóczi István, országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a tanulók olyan eszközökkel sajátíthatják el a szakmát, amelyek a valós munkahelyi kihívásokra készítik fel őket. A diákok nevében Kis Martin Attila, a 14. évfolyamos automatronikai technikus tanuló elmondta, a magas színvonalú oktatás mellett a közösségi szellem és a különleges projektek, például egy versenyautó építése is motiválóan hatnak a fiatalokra. Az idén 60. évfordulóját ünneplő intézmény közel 470 tanuló számára biztosít modern képzést. Főpróba hetéhez érkezett a Békés Csabai Jókai Színház legújabb nagyszabású produkciója. Dés László, Nemes István, Böhm György, Horcsmáros György és Horváth Péter népszerű műzikelje a Valahol Európában. Az október 2-ai premierre készülő társulat nyílt próbán mutatta meg a közönségnek a műhely munkát. A produkció különlegessége, hogy 27 fiatal szereplő dolgozik együtt a színház művészeivel. A próbák már augusztus végén elindultak egy kastély romos melléképületében, igazodva a darab alaptörténetéhez. A több mint 150 jelentkezőből kiválasztott gyereksereg az elmúlt 5 hét alatt teljesen összeforrt a felnőtt színészekkel. Pányik Tamás rendező elmondta, hogy a gyerekszereplőkkel való munka sajátos dinamikát követel, hiszen a tempó felvétele több időt vesz igénybe, de utána elképesztő teherbírással dolgoznak. Kiemelte, a fiatalok meglepő érzékenységgel nyúlnak a nehéz drámai szituációkhoz. A koreográfiát Hevesi Fannival közösen úgy alakították ki, hogy a gyerekek a saját személyiségükkel tölthessék meg a karaktereket. A darab technikai kihívást is jelent, mivel az első felvonásban sok a helyszínváltás, még a másodikban a cselekmény egyetlen térbe sűrűsödik. Árvan Óra díszlet és jelmez tervező egy sérült kastély monumentális homlokzatát álmodta meg a színpadra. Simon Péter a világ elől elzárkózó egykori karmester szerepét Katkó Ferenc alakítja, aki egyenrangú partnerként kezeli a gyerek szereplőket. A színművész úgy fogalmazott, a karaktere számára ez a legfontosabb út, ahogy a gyereksereg visszavezeti őt az életbe és a szeretetbe. A produkció szakmai mérföldkő is, mivel Pányik Tamás rendezőnek és Hevesi Fanni koreográfusnak ez az első munkája a Békés Csabai Teátrumban. A bemutatót október 2-án tartják a nagy színpadon. Súlyos állapotban szállította a kórházba a mentők egy férfit, aki hétfőn este szenvedett balesetet Békés külterületén az elektromos rollerével. A 43 éves sofőr erősen ittasan és bukósisak nélkül közlekedett este 9 óra körül, amikor elektromos kétkerekűjében letért a kerékpárútról és elesett. A mentők súlyos fejsérülésekkel és csonttörésekkel vitték kórházba. A hatóságok a hasonló esetek megelőzése érdekében hangsúlyozzák, elektromos rollerrel ittasan közlekedni rendkívül veszélyes. Hozzáteszik, hogy a megfelelő védőfelszerelések, mint a bukósisak, valamint a térd és könyök védők baleset idején jelentősen csökkenthetik a sérülések súlyosságát. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Jóság műsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánság műsor, ez a kívánság műsor.

0: Rádió.
1: Skolt Rádió, sok zene is, még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól. Sziasztok, szeretnék én a kollégáimnak egy dalt, mert hétközepe van, és szerintem mindannyiunkra ráfér egy kis plusz lendület. Kitartás mindenkinek a szerdai naphoz, írta mindezt Évi.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallott.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Nóri üzenetével megyünk most tovább. Sziasztok, a barátnőimnek küldök egy dalt, akik tudják, hogy egy jó dal mellett még a legunalmasabb szerda délután is gyorsabban telik. Köszi, Nóri!

0: a jugar. ¡Vamos! One, two, three, four, uno. Sokas zene. Sokas zene. És még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok, a férjemnek küldök egy dalt, aki ma is dolgozik, és bár még csak szerda van, már nagyon várjuk a hétvégét. Írta mindezt Kata.

0: kívánságműsor a Start Rádióban.
1: Imádom. De jó zenék vannak itt.
0: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.
2: Chick, I'm in a press people button.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több. És ma szeptember 30-a szerda van, ne felejtsék el felköszönteni Jeromos nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Molnár Andrea, magyar színésznő, de ma ünnepel Max Verstappen, holland autóversenyző, Formula 1-es pilóta is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió. Start Rádió.

Ez a Stolt Rádió sok zene is, még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Észak felül egyre több felé jelennek majd meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Elsősorban a Dunántúl lehet élénk, északnyugaton erős a déli délkeleti szél. Holnap a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 11 fok között alakul, a délutáni órákban pedig 22 és 27 fok közötti maximumokra van kilátás.

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 30-a, szerda van, ma van a helyi önkormányzatok napja Magyarországon, illetve ma van a népmese napja is. És akkor nézzük még egy-két érdekességet is. Például 125 évvel ezelőtt ezen a napon Franciaországban kötelezővé tették a rendszámtáblát minden járművön, amely a 30 km/h sebességet képes elérni. 235 évvel ezelőtt ezen a napon először mutatták be Mozart Varázsfúvola című operáját, és 66 évvel ezelőtt ezen a napon először mutatták be a Flintstones-t, az első főműsor időben sugárzott rajzfilmet. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
0: Roadster Autobontó.

0: Kis Csaba, Szigligeti utca 6.
1: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
2: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.

0: Sport Rádió, sok zene is, még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A boldogság nem valami kész dolog, a saját tetteidből fakad. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Nézzük, hogy mi jön ebben az órában. Érkezik a Lighthouse Family az Ocean Drive-val, aztán Emily Sunday és a Heaven, két teljesen különböző hangulat, de mindkettőben ott van az a dallamosság, amiért szeretjük ezeket a dalokat. Az első zene pedig Jacko és a Don't Stop Till You Get Enough. Már a cím is elég egyértelmű, ne állj meg, amíg meg nem kapod, amit szeretnél. A dal 79-ben jelent meg, és különlegessége, hogy ez volt Jacko első önálló kislemeze az Off The Wall albumról. A felvétel funky, táncos hangzásával egy új korszakot is jelzett, és nem véletlenül lett belőle hatalmas siker. Aztán jön majd a Lighthouse Family és Emily Sunday is, úgyhogy lesz itt egy kis szó, egy kis pop, és sok-sok jó dalam. Kezdjük az órát át! Máriszól, Michael Jackson, és a Don't Stop Till You Get Enough!

Ez a Start a 98.4-en, szeptember 30-a van, a mai napon a hieromosok ünneplik névnapjukat, a hieromos név a görög Hieronymos névből származik, jelentése szent nevű, a név női párja, mert hogy a neveknek van valamilyen női párja, nem tudom miért, szóval a hieromosé, a Hieronyma, kedves hieromosok, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Lemondott tisztségéről Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök, hogy miniszterelnök jelöltként indulhasson az október 25-i előrehozott parlamenti választáson. A politikus bejelentette, hogy feladatait Ana Brnabić parlamenti elnök veszi át. Döntését azzal indokolt, hogy a demokratikus verseny tisztasága érdekében nem államfőként kíván megküzdeni politikai ellenfeleivel a kormányfői posztért, amelyre korábbi két elnöki mandátuma után térne vissza. Közzétette a Nemzeti Adó és Vámhivatal a számla nélkül elszámolható üzemanyag árakat 2026. októberére. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek a 95-ös benzin esetében literenként 605 forintot, míg a gázolajnál 681 forintot számolhatnak el igazolás nélkül. Az adóhatóság által meghatározott árak alkalmazásával a költségelszámoláshoz nem szükséges üzemanyagszámlát beszerezni. A demokrácia működéseként értékelte Bakka András államfő, hogy az országgyűlés nem választotta meg legfőbb ügyésznek az általa jelölt Szatmári Zoltánt. A köztársasági elnök hangsúlyozta, a szavazás eredményét tiszteletben tartja, és a jövőben is szakmai szempontok alapján a pártokkal való politikai egyeztetés nélkül fogja állítani az új jelöltet. Kiemelte, alkotmányos feladatának eleget téve folytatja a konzultációkat a legfőbb ügyészi poszt betöltésére. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta az évelején indult pályázatot. A szaktárca tájékoztatása szerint az akkumulátor árak csökkenésének köszönhetően a keretösszeg emelése nélkül összesen már 57 ezer háztartás juthat támogatáshoz. A módosított feltételek mellett a kivitelezési határidőt 2027. februárjáig hosszabbították meg.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Hello, 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom Dave Stewart és a The Spiritual Cowboys dalát, a Jack Talking-gal. Később Cher és a Walking in Memphis is érkezik. Az első dalunk az Aztec Camera, Summer in My Heart című száma. 1988-ban jelent meg. Rally Frame-ék ezzel a dallal egy kicsit könnyedebb, popposabb oldalát mutatták meg a zenekarnak, és a dal azóta is az egyik legismertebb felvételük. Már az első hangoknál megvan az a jellegzetes, kissé álmodozós hangulat. Jön aztán majd Dave Stewart, később pedig Cher és a Walking in Memphis, szóval maradjatok velünk, mert szépen várjuk majd a hangulatokat, és ha üzennél, küldj egy SMS-t a 0-22-21-21-20-as számra, vagy keresd a startradio.hu-t. Kellemes délutánt, már is itt az Aztec Camera és a Somewhere in My Heart.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
3: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
2: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
3: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
6: Start Rádió.
0: És még több.

34-en. Holnap éjszak felől egyre több felé jelennek majd meg, vastag a fátyol felhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Hajnalban 8, még holnap délután 26-27 fokot mérhet.

0: Startrádió. Közlekedési információ.
1: Közműépítés akadályozhatja a közlekedést Békés Csabán a Gyulai úton, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Batonyai úton. Jó utat a közlekedőknek!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 4 milliárd forint közpénzt költött el a Balási Gyula féle Lansz csoport a honvédelmi élményközpontok kiépítésére és üzemeltetésére. Az átlátszó által megszerzett dokumentumok alapján a Honvédelmi Minisztérium háttércége kiugróan magas összegeket fizetett ki, többek között 31 millió forintot egy játéktank pályára és több száz milliót eszközbérlésekre. A kormányváltás után a parkok bezártak, az ügyben pedig hűtlen kezelés és csalás gyanúja miatt feljelentés született. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta az évelején indult pályázatot. A szaktárca tájékoztatása szerint az akkumulátorárak csökkenésének köszönhetően a keretösszeg emelése nélkül összesen már 57 ezer háztartás juthat támogatáshoz. A módosított feltételek mellett a kivitelezési határidőt 2027. februárjáig hosszabbították meg. Új kommunista tempónak értékelte Orbán Viktor miniszterelnök Hankó Balázs őrizetbe vételét a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, és kijelentette, a nemzeti oldal közösségét nem fogják megtörni. Hozzátette, üzenik minden magyarnak, hogy a fél országot nem tudják börtönbe zárni. Nem kell többi ezer kilométereket utaznia a mangónak meg az avokádónak, hamarosan akár a szomszédos déli államokból is érkezhetnek az egzotikus finomságok. A klímaváltozás és a felmelegedés miatt ugyanis Dél-Európában egyre kedvezőbbek a feltételek a trópusi és szubtrópusi gyümölcsök termesztéséhez. A felmérések szerint a kontinensen elfogyasztott trópusi gyümölcsök 90%-a még importból származik, ám a magasabb értékesítési árak miatt a helyi gazdáknak is komoly üzleti lehetőséget jelenthet a váltás.
2: Ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön Adams ki a Killerrel, aztán Gloria Estefan és az Everlasting Love, lesz tehát egy kis elektronikusabb oldala, és egy kis latin popos oldala is az órának. Az első dalunk Don Henley és a The Boys of Summer, a dal 84-es keltezésű, és érdekes módon egy nagyon egyszerű hétköznapi kép indított el a történetét. Henley egy olyan autós jelenetről mesélt, amelyben egy matricával díszített autó keltette fel a figyelmét, ebből aztán egy elmúlásról, emlékekről és egy régi kapcsolat utáni érzésekről szóló dal született. A végeredmény pedig az egyik legismertebb 80-as évekbeli pop-rock felvétel lett, amelyet majd Adamski, később pedig Gloria Estefan követ, úgyhogy most is több a korszak és többféle hangulat találkozik a Starton. Hallgass tehát minket, kermes délutánt Don Henleyvel folytatjuk. Itt a The Boys of Summer.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
0: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az InternetX szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. InternetX, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Budapest tart a 98.4-en. Holnap éjszak felől egyre több felé jelennek majd meg. Vastag a pátyófelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Hajnalban 8, még holnap délután 26-27 fokot mérhetünk.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok, már is nézzük, hogy mi érkezik ebben az órában. Jön például a Take That és a Could It Be Magic. Később a Kings of Leon és a Sex on Fire. Az első dalunk pedig az Erasure-től a dráma, amely 89-ben jelent meg, és jól mutatja, milyen különleges elegyet tudott összehozni Vince Clarke és Andy Bell táncolható elektronikus alapok, közben pedig egy kicsit sötétebb, drámaibb hangulat. Már a cím is sokat elárul, és ezúttal tényleg van benne egy kis dráma. Jön majd a Take That, aztán pedig később a Kings of Leon, szóval maradjatok velünk, mert kiváló dalokat hozunk ebben az órában is, amit az Erasure-rel kezdünk, már is szól a dráma.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

1984-en jöjjenek az évfordulók. 1947-ben a mai napon megszületett Mark Bolan, a T-Rex együttes alapítója. 66 év először mutatták be a Flintstones, vagyis a Fred és Bane az első főműsoridőben sugárzott rajzfilmet. 1961-ben a mai napon Bob Dylan három felvételen szájharmonikázott barátnőinek Caroline Hesternek a lemezén. És 29 éve született Max Verstappen, holland autóversenyző, minden idők legfiatalabb Formula 1 futamgyőztese, az első holland győztes.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap 3-kor várok mindenkit vissza, addig is, ha tehetitek, hallgassátok minél többet a Startot. Sziasztok, viszont hallásra!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Új korszakot hozhat a politikusok vagyonának ellenőrzésében az a társadalmi egyeztetésre bocsátott törvényjavaslat, amely kötelező vagyonosadási vizsgálatot írna elő az adóhatóság számára. A szabályozás értelmében a Nemzeti Adó és Vámhivatal a jövőben nem csak a vagyonnyilatkozatokat vetné össze a valósággal, hanem azt is részletesen vizsgálná, hogy az országgyűlési képviselők, miniszterek és más magasrangú tisztségviselők vagyongyarapodása összhangban áll-e az igazolható legális jövedelmeikkel. A kötelező kockázat elemzés emellett a hozzátartozókra és az elmúlt 5 évben távozott tisztségviselőkre is kiterjedhet. Őrizetbe vették Hankó Balást hétfő este Budapesten, miután az országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát. A volt kulturális és innovációs miniszter a Nemzeti Adó és Vámhivatal épületében tett vallomást, ahonnan gyanúsítotti kihallgatásra Kecskemétre szállították. Az ügyészség a Nemzeti Kulturális Alap működésével kapcsolatos hűtlen kezelés gyanúja miatt kezdeményezte a fideszes képviselő mentelmi jogának kikérését. Új kommunista tempónak értékelte Orbán Viktor miniszterelnök Hankó Balázs őrizetbe vételét a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, és kijelentette, a nemzeti oldal közösségét nem fogják megtörni. Hozzátette, üzenik minden magyarnak, hogy a fél országot nem tudják börtönbe zárni. Közzétette a Nemzeti Adó és Vámhivatal a számla nélkül elszámolható üzemanyag árakat 2026. októberére. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek a 95-ös benzin esetében literenként 605 forintot, míg a gázolajnál 681 forintot számolhatnak el igazolás nélkül. Az adóhatóság által meghatározott árak alkalmazásával a költségelszámoláshoz nem szükséges üzemanyagszámlát beszerezni.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Startrádió.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
4: Műsorunk e heti vendége Gigac Balázs, műsorvezető, művelődésszervező. Tartsanak velünk, pár perc és érkezünk.

0: Sport Rádió.
1: Mennyire vagy egyébként nyitott az új ötletekre? Megmondom, mire gondolok. Tehát például, hogyha mit tudom én, egy kollégád vagy egy ismerősöd az utcán megállít téged, és azt mondja, hogy milyen jó lenne egy ilyen vagy olyan rendezvényt lehozni ide Mezőkovácsházára, és elgondolkodsz, és akkor azt mondod, hogy miért ne? Vagy azt mondod, hogy át ezt nem kell. Vagy ezt mérlegeled előtte a helyzetet, vagy hajlamos vagy erre, hogy befogadj újdonságokat?
2: Abszolút? Én úgy gondolom, hogy igen. Ugyanakkor erre mindig azt szoktam mondani, hogy Magyarország a 10 millió szövetségi kapitány országa, de ugyanígy a 10 millió rendezvény szervező és művöltés szervező országa is vagyunk, tehát mindenki jobban tudja, hogy hogyan kellene megszervezni egy adott rendezvényt, mi az, ami rossz volt.
1: Jó, de most nem a fotelhuszárokra gondoltam, akik ugye ülnek a közösségi háló előtt, és akkor mit tudom én, meghívsz valamilyen előadót, és akkor miért ezt az előadót hívtad meg, miért nem a másikat?
2: Nyilván, ez
1: nem
2: nyilván. Én úgy gondolom, hogy ez erre tökéletes az, hogy egy művöltés szervezőnek ezt is még a hőskorban tanultam, amikor tanultam a szakmát, hogy a művelődési házas, a műházasnak az az ember, akinek mindenhol ott kell lenni. Ha átadnak egy utat, ha új portéka van a piacon, a műházasnak ott kell lenni, mert abból tud építkezni, és ugyanakkor de azon kívül, hogy ott kell lennie, ismernie kell a településen azokat az embereket, akik a hangadók úgymond, tehát akik emberekkel foglalkoznak, tudod, hogy arra az emberre hallgatnak, van neki tekintélye, és egyébként ilyen szabadból igen, tehát nyitott vagyok rá, ha megállítanak. Biztos, hogy most így hirtelen nem tudnék előrántani egy ilyen ötletet, de például a kvízzel is így voltunk. Ugye haverokkal, ismerősökkel mi is elmentünk más településre, és akkor így nyilván ma hazafelé megbeszéltük, hogy de jó lenne, ha lenne nálunk is egy ilyen kvíz.
1: Igen.
2: És eltelt egy év, két év, és most éreztem azt, hogy hát akkor csináljunk egyet, és teljesen úgy érzem, hogy működni fog.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És most tényleg nem a mezőkovácsházi műfházat reklámozván, tisztelt bíróság. Nekem egyébként az nagyon tetszett, amikor ott jártunk, hogy szerveztetek ilyen kis mozi esteket.
2: Igen.
1: Tehát ez baromi jó egyébként egy kis településen, ahol úgy vélem, hogy lenne ilyen igény. Eléggé sok településen, kis településen is, sőt, még a közepesen nagy településeken is, hogy legyen mozi, mert manapság ugye hát tudjuk, hogy mit jelent a mozi, bekapcsoljuk a különböző szolgáltatókat otthon, és akkor ez a mozi. Veszünk pattogatott kukoricát, körbeüljük a tévét, és akkor ennyi. De ugye az megint egy más, hogy egy nyilvános helyszínen ott vagyunk, akár kiülős, tehát szabadtéri helyszínen, akár egy benti zárt környezetben, megvan a hangtechnika, megvan az a pattogatott kukorica illat, ugye ott vannak a többiek is, és ez egy tök jó dolog szerintem. Ez hogy jött nektek?
2: Ez egy állami program, tulajdonképpen a Nemzeti Művelődési Intézetnek van egy ilyen programja, ez a Petőfi Kulturális Program, ahol úgymond lehet csemegézni a nagy kultúr stratégiai partnerek által adott szolgáltatásokból, ezek közé tartozik a Nemzeti Filmintézet is, és azon belül pályáztunk, és elnyertük ezt a lehetőséget, hogy filmklubokat, tehát nem mozit, filmklubokat kell alakítani.
1: De egyébként ugye ezt mutattad a környezetet,
2: igen,
1: tehát azért
2: igen,
1: mondtam, tehát hogy mozi, igen. Mert ugye a környezetet azt dettó úgy teremtettétek meg, igen. Még akkor is, hogyha a műfáznak az aulájában volt,
2: igen.
1: Tehát marha jó megcsináltátok, ott volt a vetítővászon, hangtechnika, székek, ugye ott volt a büférész, tehát tényleg azt a kis, úgymond így csúnya szóval illúziót előhoztátok, mintha az egy született igen. Mozi lenne. Tehát ez egy baromi jó dolog szerintem.
2: Igen, tulajdonképpen igen, úgy vagyunk vele, hogyha valamit csinálunk, akkor azt csináljuk jól, hogy az esetleg, hát ha mi mutatunk példát a kistérségben élő, tehát kistérségi központként úgy gondolom, hogy ez feladatunk is, hogy a kistérségi egyéb kisebb műfázaknak közösségi szintereknek úgymond példát mutassunk, hogy lehet ezt így is csinálni. Tehát lehet ezt, ha van akkor a helyünk, hogy 5x4-es vászont húzzuk ki, akkor húzzuk az 5x4-es vászont, ne egy 2x1 méterre vetítsünk, illetve például, amit te is mondasz, hogy igen, ott berendeztünk egy ilyen kis közösségi helyet, amit elneveztünk a Kalocsa Róza Művelődési Központ után Rózi közösségi térnek.
1: De jó, erről nem hallottam ezt.
2: Még akkor lehet, hogy nem volt meg a neve.
1: Ez nagyon jó.
2: Ezt elneveztük ilyen Rózi közösségi térnek, amit kifejezetten ilyen fiatalosan, kicsit retrósan, de mégis csocsóasztallal, falfirkákkal, mindenféle régi bútorok, leselejtezett régi bútorokkal. Egy idős néni egyszer csak bejött, hogy ő neki van valami lejátszója, meg van hozzá 5 hangfal, de ő azt ideadná a művelődési háznak, és egyből kattant az agyunk, hogy hát itt már mozi hatás
1: ott,
2: lesz.
1: Ott láttam a Modern Talking Bokelitet nálatok, igen.
2: Többek között. Igen, kaptuk többek egy, közt, nagy, igen. Egy nagy, igen, egy nagy adag bakelit lemezt is kaptunk, és igen, úgy voltunk vele ezzel a mozi hatással, hogy akkor igen, akkor ott a mikrós popcorn meg lehet ezt csinálni. Egy kis szörpel, egy kis limonádéval, és mindjárt jobb kedvel jönnek be az emberek. Nem csak úgy, hogy na, jönni kellett, mert van valami a műfázban végre. Szóval igen.
1: És hogy vetted észre egyébként, jöttek? Volt rá igény egyébként?
2: Igen, úgy gondolom, igen. Amit sajnálok egy kicsit, hogy nem, de ezt te is mondtad, hogy a streaming, illetve a mozik világa. A teljes mozi élményt nyilván nem tudjuk visszaadni, illetve úgy van vele a mai fiatal, hogy ott a streaming megnéz bármelyik streaming szolgáltatón, és de viszont abban viszont örülök, hogy a középkorúaknak a rétegét ezzel sikerült bevonzanunk. Tehát én úgy látom, hogy az, akinek nincs ideje beutazni Békés Csabára moziba, de azt szereti a magyar filmeket, egyébként ebben csak magyar filmeket tudunk nézni, de én úgy gondolom, hogy van annyi jó magyar film, hogy bőven tudunk belőle mazsolázni, és ami még ezekkel a filmklubokkal kapcsolatosan pozitív dolog, amit szeretnék elmondani, hogy ezt több településen is tudom már most folytatni, tehát ezáltal Végegyházán, illetve Batonyán is tartok ilyen filmklub alkalmakat. Például Batonyán ott nagyon szeretem, hogy van egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy idősebb korosztály, akik mindig ott vannak. Legyen az bármilyen film, tehát néztük már velük.
1: A régi bútor darabok, igen.
2: Néztük már velük a Hadikot is, de néztük már vele a Hogyan tudnék élni nélküledet is, és mind a kettő csillogó szemmel néztük, hogy végre van újra településen. Valami olyan, ami hasonlít egy kicsit a mozihoz, tehát nem egy kis 2.1-es hangfallal jelenek meg, hanem mindig figyelek arra, hogy akkor legyen feltekerve az a hangerő, és hagy érezzék azt, hogy egy kicsit, mintha moziba lennének. Startrádió.

0: rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 30-a szerda, déli 12 óra van. Biztonságos közlekedésre nevelik az óvodásokat az új Kressz-Ovi programban. Szerda estig várják a száraz kolbászokat a Csabai Kolbász Fesztivál versenyére. Megújult tanműhelyeket adtak át a BSC Kemény Kábor technikumában. Főpróba hetihez érkezett a Valahol Európában. Már is mondom a részleteket. Különleges élményprogram segítségével tanulhatják meg a biztonságos közlekedés alapjait a békés csabai óvodások. A Csaba Park csarnokában megrendezett Kressz-Ovi kezdeményezésen a kisgyerekek elméletben és gyakorlatban elektromos kisautók volánja mögött sajátíthatják el a szabályos, gyalogos és autós közlekedés alapjait. A békés csabai önkormányzat fenntartásában működő óvodákban számos képességfejlesztő program érhető el, ezek sorába illeszkedik a legújabb kezdeményezés. Varga Tamás alpolgármester rámutat, hogy az Ovi Kressz élményszerűen közvetíti a gyerekek számára a tudatos közlekedés alapismereteit.